smešta. Ali ovde gde smo došli, mi smo stranci postali.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsonyabb hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Leginkább a gyermekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. Az oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-2027-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kell. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvezőbb áron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanekkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest. A szénnel fűtőknek 81 és 102 ezer dinár közötti kiadással kell számolniuk. A hőtárolós villanykályha használata mintegy 103 ezer dinárba kerülhet, ha azt kizárólag az olcsóbb éjszakai árammal töltik fel. A legdrágább a villamos energia közvetlen felhasználása, fűtőtestekkel vagy elektromos kazánnal. Ebben az esetben egy átlagos háztartás fűtési költsége egyetlen szezon alatt meghaladhatja a 250 ezer dinárt. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken egyebek mellett

0: károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetükben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik. A mai napon változatlanul mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék sehol sem várható. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon a változóan és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A reggeli hőmérséklet 10, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban mérsékelt erejű délkeleti szél fúj, estére beborul az égbolt, a tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 211 cm magas. Továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Fájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Ez volt a reklám.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, október első reggelén szeretettel köszöntjük Önöket itt a Panda Rádióban, a Tisza hangja műsorral, a mikrofon mögött Andrea.
6: És Zenobia, jó reggelt kívánok én is, és igen, Andrea, kimondtuk, hogy október van.
5: Bizony, mintha tegnap még azt mondtuk volna, hogy jaj, milyen meleg van, most mindig lassan ott tartunk, hogy reggel kabát, délben póló, este pedig megint keressük a kabátot.
6: Az ősz már csak ilyen, de az új hónap valahogy mindig olyan, mint egy pici újrakezdés. Nem kell hozzá január 1-je nagy fogadalom és háromoldalas terv.
5: Pontosan, és ezért a mai pozitív gondolatunk is így szól, nem kell mindent újrakezdened, néha elég ma egyetlen dolgot egy kicsit másképp csinálni.
6: Ez tetszik, mert sokszor azt hiszük, hogy a változáshoz mindent fel kell forgatnunk magunk körül.
5: Pedig lehet, hogy ma csak 10 perccel több időt adunk magunknak, felhívunk valakit, akit régóta szeretnénk, nem használunk el valamit, megint holnapra, vagy egyszerűen azt mondjuk, majd kicsit jobban figyelek magamra.
6: És ezekből az apró döntésekből néha egészen nagy változások születnek.
5: Új hónap kezdődik, nem azt kérdezzük magunktól, mit kellene októberben tökéletesen csinálnunk, inkább azt, mi az az egyetlen apróság, amitől jobb lehet.
6: És ezzel már meg is érkeztünk a mai nap kérdéséhez.
5: Igen, Zenobia, október első napján arra vagyunk kíváncsiak, ha októberben egyetlen apró dolgon változtathatnának a saját életükben, akkor mi is lenne az?
6: Na, ez érdekes lesz. Nem világmegváltást kérünk, tényleg csak egy apróságot.
5: Lehet, hogy korábban feküdne le, többet sétálna, kevesebbet idegeskedne olyan dolgokon, amelyeken úgy sem tud változtatni, többször találkozna a barátaival, vagy végre elkezdene valamit, amit hónapok óta csak tervezget.
6: Esetleg megtanulna nemet mondani.
5: Hú, na, az az apró változtatás néha felér egy komplett életmódváltással.
6: Ezért kíváncsiak vagyunk a hallgatóink válaszaira. Lehet komoly, vicces, megható vagy egészen hétköznapi.
5: Írják meg nekünk, ha októberben egyetlen apró dolgon változtathatnának a saját életükben, akkor mi lenne az, hát ha valaki válasza egy másik hallgatónknak és ad egy kis ötletet, vagy éppen bátorságot.
6: Október elkezdődött.
5: Mi pedig még csak most kezdtük, maradjanak velünk, mert folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnep ízéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És ha október első napja, akkor természetesen az ünnepeltekről sem feledkezhetünk meg. Úgyhogy aki ma reggel arra ébred, hogy gyanúsan sok üzenet érkezik a telefonjára, az lehet, hogy nem lett hirtelen internetes sztár, egyszerűen csak névnapja van.
4: Ma különösen a Malvinokat köszöntjük sok szeretettel, boldog névnapot kívánunk minden Malvinnak, aki most bennünket hallgat.
3: És nézzük csak ezt a nevet egy kicsit közelebbről, mert nem mindennapi név a Malvin név eredetét többféleképpen magyarázzák. A magyar névforrások jellemzően germán eredetű női névként tartják számon.
4: Ráadásul nem is az a név, amelyet naponta 10-szer hallunk az utcán. Ha valakit Malvinnak hívnak, jó eséllyel nem fordul meg egyszerre 5 ember, amikor megszólítják.
3: Ez már önmagában előny, és ma a Malvinoknak hivatalosan is jár egy kis extra figyelem, egy finom kávé,
4: egy szelet sütemény,
3: egy szép virág,
4: vagy minimum az, hogy ma valaki más mosogasson el helyettük.
3: Na, ez utóbbit én is elfogadnám névnapi ajándéknak, még akkor is, ha nem Malvinnak hívnak.
4: Mi pedig azt kívánjuk minden mai ünnepeltnek, hogy legyen tele a napjuk szeretettel, kedves meglepetésekkel, és olyan emberekkel, akik nem csak a naptár miatt gondolnak rájuk.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Malvinnak, és természetesen mindenkinek, aki ezen a napon, október 1-i napon ünnepli a névnapját, fogadják szeretettel a Panda Rádió és a Tisza hangja nagy-nagy névnapi ölelését.
4: És ha van Malvin a családban, a baráti társaságban, vagy éppen a munkahelyen,
3: most tessék gyorsan felköszönteni, mert arra, hogy jaj, én elfelejtettem október 1-i napját, még az ő sem ad felmentést, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

ma suhajok. Nem építhetek magam köré várat, sehova nem vezet a makacs önsajnálat. Inkább előre is próbálni, nem nézni vissza. A sors akarta így, a lelki ismeretem tiszta. Azért neked sem megy rosszul, ragyogsz a képernyőn.

0: Music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music.
1: Pond a rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes élménnyé válik.
3: Elérkeztünk a Konyhai Kalandokhoz, ahol ma bebizonyítjuk, hogy néha 10 perc is elég ahhoz, hogy valami nagyon finom kerüljön az asztalra.
4: És ma még a sütőt sem kell bekapcsolni.
3: Na, ezt szeretem, mai fogásunk egy paradicsomos sajtos saláta, de természetesen panda csavarral, a hozzávalók 4 személyre 5-6 érett paradicsom, 250 g mozzarella vagy más light sajt, egy kisebb lilahagyma, egy marék friss bazsalikom, 2 evőkanál pirított napraforgómag, vagy tök magsó és frissen őrölt bors. Az öntethez pedig 3 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál citromlé, 1 táskanál mustár, 1 táskanál méz, és kevés fokhagyma, hogyha szeretjük.
4: Andrea, én már látom magam előtt piros paradicsom, fehér sajt, zöld bazsalikom, ez nem saláta, ez már majdnem festmény.
3: Igen, csak ezt a festményt meg is lehet enni. A paradicsomot vágjuk gerezdekre, vagy nagyobb kockákra, mozzarellát tépkedhetjük kisebb darabokra. Szerintem így még gusztusosabb lesz, a lilahagymát vékonyan felszeleteljük, majd minden mehet egy nagy tálba.
4: És hol van a panda csavar?
3: Most jön, egy kis tálba összekeverjük az olívaolajat, a citromlevet, a mustárt és a mézet, sózzuk, borsozzuk, és aki szeretné egy picit reszelt fokhagymát is tehet bele, ezzel meglocsoljuk a salátát.
4: És a tetejére jöhet a pirított tökmag.
3: Pontosan, ez ad neki egy kis roppanóságot, végül frissebb bazsalikomot tépethetünk rá, és van még egy mini panda csalásom is.
4: Tudtam.
3: Ha van otthon egy kevés balzsamecet krém, a végén húzzunk belőle néhány vékony csíkot a tetejére. A paradicsommal, sajttal és a mézes mustáros öntettel nagyon finom lesz.
4: És már kész is?
3: Kész. Friss kenyérrel vagy pirítóssal önálló könnyű vacsora lehet, de sült hús mellé köretként is kínálhatjuk. És még egy fontos apróság, ne jéghideg paradicsomból készítsük, ha a hűtőben tartottuk felhasználás előtt hagyjuk egy kicsit szobahőmérsékleten, mert úgy sokkal jobban érezhető az íze.
4: Tehát a mai receptünk gyors, színes, ropogós, krémes.
3: És kevés mosogatással jár, ami nálam automatikusan plusz pont.
4: Paradicsomos sajtos saláta, mézes mustáros öntettel és pirított magokkal.
3: Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
2: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvény szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Station, Panda Rádió.
1: Most pedig jöjjön egy kis zenei időutazás, a zenetörténeti morzsák mai főszereplője olyan ember, akinek a nevét akkor is ismerjük, ha éppen nem ő áll a mikrofon előtt.
2: Sőt, Andrea, szerintem sokan nem is sejtik, hány olyan dalhoz van köze, amelyet életünkben legalább egyszer már dúdoltak.
1: Mai főszereplőnk Presser Gábor, vagy ahogy nagyon sokan egyszerűen ismerik, Péci, és kezdjük rögtön egy érdekességgel. 1948-ban született Budapesten, és a zenéhez már egészen fiatalon nagyon komoly kapcsolat fűzte.
2: Aztán jött az Omega.
1: Igen, Presser 1967-ben került az Omegába, és zeneszerzőként is meghatározóvá vált. Ehhez az időszakhoz kötődik például a legendás Gyöngyhajú lány zenéje is. És gondoljunk csak bele, egy magyar dal, amely évtizedekkel később is újra és újra felbukkan a világ különböző pontjain.
2: De Presser története az Omegával még csak az első nagy fejezet volt.
1: Így van, mert 1971-ben megalakult a Lokomotív GT, vagyis az LGT, és itt már olyan dalok következnek, amelyek szinte beleégtek a magyar könnyűzene történetébe.
2: Na, csináljunk egy játékot, Andrea. Én mondok egy címet, te pedig folytatod.
1: Jöhet.
2: Ringasd el magad.
1: Presser.
2: Neked írom a dalt.
1: Presser.
2: Embertelen dal.
1: Megint csak ott járunk. És ez azt mutatja, hogy igazán milyen elképesztően gazdag ez az életmű.
2: De van itt még valami, Presser nem csak zenekarokban gondolkodott.
1: Bizony.

0: sok szerzeménye nem akar feltétlenül hangos lenni.
1: Igen, van bennük valami nagyon emberi, néha játékosak, néha szomorkásak, máskor egészen bensőségesek, és ott az a jellegzetes zongora is.
0: Meg az a hang, amit körülbelül két mondat után akkor is felismerünk, ha nem mondjuk meg, ki énekel.
1: Pontosan, és tudod, mit szeretek még ebben a történetben? Hogy Presser Gábor pályáján keresztül tulajdonképpen a magyar könnyűzene több mint fél évszázadán is végig sétálhatunk. Omega, LGT, szólólemezek, színház, musical és más előadóknak írt dalok. Ez már nem egyszerűen egy slágerlista, ez egy zenei életút.
0: És most jöjjön a kérdés a hallgatóinknak, ha csak egyetlen Presser dalt választanának, melyik lenne az?
1: Na, ez kegyetlen kérdés volt, Zenóbia. Én már ott elakadnék, hogy LGT, a padlás, vagy valamelyik Presser szólódal.
0: Akkor engedünk csalni, lehet kettő is.
1: Na jó, ebből estig tartó kívánságműsor lesz, egy azonban biztos, Presser Gábor dalai több generáció közös emlékévé váltak. Van, aki bakelit lemezről hallotta őket először, más kazettáról, CD-ről, vagy ma már telefonról, de ugyanaz a dallam képes összekötni őket.
0: Ez volt a mai zenetörténeti morzsák.
1: És szerintem most már csak egyetlen dolgot tehetünk.
0: Hogy hallgatunk egy kis Pressert.
1: Igen, a reklámok után maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kész külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kész belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó.
4: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
5: Capriolo.com.
4: Capriolo bicikl donosi radost svima.
5: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
6: Es wurde reklamiert.

0: Awesome. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió. Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
1: Most pedig kapaszkodjunk meg, mert néhány perc alatt évtizedeket ugrálunk előre, hátra, nézzük, mi minden történt október 1-én a nagyvilágban.
2: És Andrea, ezt a rovatot ma szerintem kötelező egy csésze kávé mellett hallgatni.
1: Miért? Elfáradunk az időutazásban?
2: Nem, hanem azért, mert október 1-e a Nemzetközi Kávénap is.
1: Az International Coffee Organizáción tagjai 2014-ben állapodtak meg arról, hogy október 1-én közös nemzetközi napot szeretnének a kávénak. Na ezt a világnapot én már reggel megünnepeltem.
2: De október 1-ének van egy másik nagyon szép üzenete is. Ez az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlése 1990-ben jelölte ki ezt a dátumot, hogy ráirányítsa a figyelmet az idősebb emberek helyzetére, jogaira és társadalmi szerepére. És ez az Egyesült Nemzetek szervezete. És talán ma érdemes felhívni egy nagyszülőt, idős rokont vagy ismerőst, nem kell nagy dolog, néha azt a legszebb ajándék, ha valaki érzi, hogy gondolnak rá.
1: Most pedig Irán 1949. október 1-én Pekingben kikiáltották a kínai népköztársaságot, ezért október 1-e ma is Kína egyik legfontosabb állami ünnepéhez kapcsolódik.
2: 9 évvel később pedig már nem egy ország történetében, hanem egyenesen az űr felé indulunk.
1: 1958. október 1-én hivatalosan megkezdte működését a NASA, az amerikai polgári űrkutatási hivatal. Az ügynökséget néhány hónappal korábban hozták létre, részben a Sputnik fellövése után kibontakozó űrverseny hatására.
2: Vagyis azon az októberi reggelen még senki sem tudhatta, hogy néhány év múlva már embereket készülnek küldeni a Holdra.
1: És gondolj bele, 1958-ban elindul a NASA, 1969-ben pedig már ember lép a Holdra. Aztán az nem egy rossz 11 éves fejlődés.
2: Nálam 11 év alatt néha egy fiók rendbetétele sem sikerül.
1: Zenobia!
2: Október 1-én Nigéria elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól.
1: És ugorjunk egy sokkal közelebb, de jóval fájdalmasabb történelmi eseményhez is. 1991. október 1-én a jugoszláv néphadsereg támadásával megkezdődött a Dubrovnik elleni hadművelet és ostrom. A horvátországi háború idején ez volt Jugoszlávia felbomlásának egyik súlyos fejezete.
2: Ez már olyan emlék, amely térségünkben sok család számára nem egyszerűen történelmi dátum.
1: Így van, éppen ezért ezt a dátumot nem érdekességként, hanem emlékezésként tesszük hozzá a mai időutazásunkhoz.
2: Na, most viszont egy születésnap következik.
1: 1953. október 1-én született Julie Andrews, aki generációk ismerhetnek például a Muzsika hangjába és a Mary Poppins című filmekből.
2: Tehát október 1-én van itt kávé, űrkutatás, film, történelem.
1: És bölcsesség is, hiszen az idősek világnapját is se szabad azért elfelejteni. Ha pedig mindezt egyetlen október 1-i programba kellene sűrítenünk, akkor reggel megisszuk a kávénkat.
2: Felhívjuk a nagymamát.
1: Délután megnézzük az egeret.
2: Este pedig jöhet a Muzsika hangja.
1: És ezzel már kész is az október 1-i Panda program. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán.
0: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burger & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burger & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47. Thank you.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline, minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Jöjjenek a szépség és egészségpercek, és ma egy olyan témát hoztunk, amelyhez valószínűleg sok hallgatónknak elég lenne ennyit mondani. Hapszi!
4: Vörös szem, folyó vagy bedugolt orr, tüsszögés, és az ember október elején már értetlenkedik. Nem már, még mindig parlagfű.
3: Pedig bizony előfordulhat a parlagfű, pollen szezonja általában nyár végétől őszig tart, és az időjárástól függően a pollen még októberben is jelen lehet a levegőben. És van egy érdekes dolog, nem maga a növény látványa okozza az allergiát, hanem az apró levegőben terjedő pollen szemcsék.
4: Vagyis attól, hogy a kertünkben nem látunk parlagfüvet, még találkozhatunk a pollenjével.
3: Pontosan, a szél messzire képes szállítani a pollent, a tikipigus tünetek közé tartozik a sokszor egymás után jelentkező tüsszentés, az orrfolyás vagy ordugulás, a szemviszketés, könnyezés és a torok irritációja.
4: És néha olyan érzés, mintha megfáztunk volna. Honnan lehet sejteni, hogy ez allergia, Andrea?
3: Az allergiánál gyakori a viszkető szem és orra, a vizes orrfolyás és a sorozatos tüsszögés, míg a láz inkább fertőzésre utal. De pusztán a tünetekből nem mindig lehet biztosan eldönteni, ezért tartós vagy erős panaszoknál érdemes orvossal egyeztetni.
4: Na de mit tehetünk, amikor magas a pollen terhelés?
3: Néhány egészen egyszerű szokás is segíthet, ha sok időt töltünk a szabadban, hazaérve érdemes átöltözni, este pedig hajat mosni, vagy legalább leöblíteni, mert a pollen a hajon és a ruhán is megtapadhat. A kinti ruhát pedig lehetőleg ne a hálószobában dobjuk le a székre.
4: Most nagyon sok hálószobai szék lebukott a rádió mellett.
3: Az enyém is. A pollen jelentés is érdemes figyelni, és magas pollen koncentráció idején csökkenteni a hosszabb szabadtéri programokat. Autózásnál pedig az ablak lehúzása helyett sokszor jobban megfelelően karbantartott pollen szűrővel működő szellőzés.
4: És a gyógyszerek?
3: Az allergiás panaszok kezelésére többek között antihisztaminokat és bizonyos orrszpréket alkalmaznak, de hogy kinek mi megfelelő, azt érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni. Visszatérő erős panaszok esetén allergiológiai kivizsgálás is szóba jöhet, és egy dolgot különösen fontos komolyan venni, ha nehéz légzés, sípoló légzés vagy fulladás érzés jelentkezik. Ne egyszerű kellemetlenségként kezeljük, hanem kérjünk orvosi segítséget.
4: Tehát az október nem feltétlenül jelenti azt, hogy az allergia szezonnak egyik napról a másikra vége.
3: Így van, az ősz megérkezett, de a parlagfű még egy darabig mondhatja azt, hogy...
4: Én még maradnék.
3: Mi pedig erre azt mondjuk, köszönjük, nem szükséges, vigyázzanak magukra, figyeljék szervezetük jelzéseit, és ne legyincsenek a tartós allergiás panaszokra. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor félretesszük a naptárat, felnézünk az égre és megkérdezzük, vajon mit üzennek nekünk a csillagok október első napján.
5: És mit mondanak?
4: Az, hogy kávé nélkül ők sem vállalnak felelősséget semmiért.
5: Akkor kezdődhet a horoszkóp panda módra.
4: Kos, ma olyan lendülettel indul, hogy a többiek még csak keresik a cipőjüket, amikor ön már három dolgot elintézett, a munkahelyen viszont ne akarjon mindenkit a saját tempójára kapcsolni.
5: Szerelemben pedig valaki ma különösen kíváncsi lehet önre, ha üzenetet kap, ne elemezze fél órán keresztül, mit jelentett az a bizonyos e-mail.
4: Ne, és nem minden verseny, néha az is győzelem, ha élvezi a napot.
5: Bika, ma valami apró öröm teheti igazán szépé a napját, egy jó beszélgetés, egy finom ebéd, vagy egy váratlan kedvesség.
4: Pénzügyekben.

0: Viszont ma vigyázzon azzal a mondattal, hogy megérdemlem, mert mire észbe kap, három csomag úton lesz önfelé, és a panda üzenet elkényeztesse magát, csak ne az egész bankszámlájából. Ikrek, ma a kommunikáció lesz az erőssége, könnyebben kimondhat valamit, amit már régóta szeretett volna.
1: Csak arra ügyeljen, hogy ne egyszerre öt embernek három különböző történetet meséljen, miközben a hatodiknak üzenetet ír. Szerelemben egy őszinte mondat ma többet érhet, mint 100 szépen megfogalmazott üzenet. És mi a panda üzenete? Beszéljen kevesebbet arról, amit érez, és egyszerűen mutassa meg.
0: Rák!
1: Ma érzékenyebb lehet a megszokottnál, egy mondatot könnyen a szívére vehet, még akkor is, ha nem annak szánták.
0: Viszont a megérzései erősek lehetnek, ha valakiről azt érzi, hogy szüksége van egy kis figyelemre, kérdezze meg, hogy hogy van. Szerelemben pedig ma ne találja ki a másik helyet, mit gondol, inkább kérdezzen. A panda üzenete a szíve jó iránytű, csak néha túl érzékenyre van állítva. Oroszlán ma szeretne ragyogni.
1: Micsoda meglepetés!
0: És hagyjuk is neki, munkahelyen egy ötletére felfigyelnek, magánéletben pedig jól eshet egy bók.
1: Csak ne kérdezze utána, és még mit szeretsz bennem? Panda üzenete, hogy ragyogjon nyugodtan, de hagyjon egy kis reflektorfényt másoknak is. Szűz ma már reggel fejben összeállította a napját, feladatok, sorrend, időpontok.
0: Aztán 9 óra 17 perckor történik valami, ami borít mindent. Ne bosszankodjon, a rögtönzés ma meglepően jól sikerülhet, a pénzügyekben viszont most érdemes a részletekre figyelni. A panda üzenete a terv felborul, attól még a nap nem romlott el. Mérleg, ma dönteni kellene valamiben.
1: Na, akkor holnap folytatjuk, Andrea.
0: Nem menekülünk, hallgassa meg mások véleményét, de a végén azt válaszza, ami önnek jó. Szerelemben kellemes meglepetés vagy egy váratlanul kedves beszélgetés színesítheti a napot. A panda üzenete, nem mindig létezik tökéletes döntés, néha egyszerűen el kell indulni.
1: Skorpió, valaki ma nagyon szeretné tudni, mi jár a fejében.
0: Sok sikert neki, a Skorpió ugyanis nem feltétlenül oszt meg mindent az első kérdésre, ma azonban érdemes lehet egy kicsit leengedni a falakat.
1: A szerelemben pedig erős vonzalom, egy pillantás vagy egy üzenet többet mondhat a szavaknál. És mi a panda üzenete? A titokzatosság vonzó, de néha egy őszinte mondat még inkább az.
0: És na Zenobia, most tessék szépen kihúzni magadat.
1: Miért én?
0: Mert megérkezett a nyilas. Október első napja egy kis változtatásra hívja a nyilast, valami új ötletet vagy vágy kezdhet mocorogni benne.
1: És szerelem?
0: Ott érdekesebb a helyzet. Valaki eszébe juthat, akkor is, amikor éppen nagyon mással kellene foglalkoznia.
1: Andrea, miért mosolyogsz?
0: Én semmiért, én csak olvasom a csillagokat. A nyilasnak ma különösen jól áll a játékosság, egy kedves üzenet, egy kis flört vagy spontán ötlet egészen más irányba viheti a napot. A panda üzenete, ne akarjon ma mindent előre tudni, a legszebb dolgok néha pont azok, amelyek nem szerepeltek a tervben.
1: Bak, ma munka van.
0: Mikor nincs nálam? Egy régen húzódó feladatban végre előreléphet, viszont ne csak a kötelességeket pipálja ki.
1: Valaki a környezetében ugyanis inkább önre, nem pedig az elvégzett feladataira kíváncsi. A panda üzenete, a világ akkor sem dől össze, ha ma 5 percre leteszi a teendő listát.
0: Vízöntő ma olyan ötletet álmodhat, amelyre a többiek először furcsán néznek.
1: Tehát teljesen átlagos vízöntő nap.
0: Pontosan, ne dobja el az ötletet, csak azért, mert más még nem látja benne azt, amit ön. Szerelemben viszont egy kis spontaneitás kifejezetten jót tehet. A panda üzenete, a különbség nem hiba, csak ne felejts el elmagyarázni a többieknek, mire készül.
1: Halak, ma a szíve hangosabban beszélhet, mint az esze.
0: Ez romantikusan hangzik, de azért a bankkártyát ne adjuk oda a szívnek. Érzelmileg szép nap lehet, egy régi emlék, egy dal, vagy valakinek az üzenetek különösen megérintheti.
1: És ha hiányzik valaki, talán ma érdemes ezt egyszerűen kimondani. A panda üzenete, az érzékenység nem gyengeség, csak ne cipeljük mások érzéseit is egész nap.
0: És végig is értünk a csillagjegyeken, egy biztos, bármit is jósoltak mára a csillagok.
1: A kávét nekünk kell megfőzni, az üzenetet nekünk kell elküldeni.
0: És ha tetszik valaki, azért talán nem árt egy picit segíteni a bolygóknak sem.
1: Andrea, ez még mindig a horoszkóp?
0: Persze, gyakorlati, asztrológiai panda módra. Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
4: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53-065.
5: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
6: Ez volt a reklám.
7: 103.5.
8: Feels good.
9: Makes me feel good.
10: It's my station. Panda Rádió.
11: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
12: Üdvözlöm, miben segíthetek? Hitelt szeretne felvenni?
13: Nem. A reálhozamomat.
12: Postás kivitte.
13: Igen, de nem voltam otthon.
12: Akkor sajnos nem tudok segíteni.
13: De az önök bankjától kaptam egy levelet, hogyha bejövök, akkor is felvehetem.
12: Egy pillanat. Erika? Az úgy szeretem, ha reálhozom, nem lehetne, de tessék húzni egy sorszámot, oda tetszik menni a géphez, és húz egy sorszámot.
13: És melyik menüben?
12: Erika? Melyik menüben kell a sorszámot? Általános ügyintézés.
13: Köszönöm szépen. Azt mondja.
12: Pitty. Pitty. Pitty.
13: Általános ügyintézése.
12: Pitty.
13: 451-es várakozók száma 3. Na jó, akkor várok.
14: Tessék mondani! Jó helyen járok!
12: Igen, tessék helyet foglalni.
6: Köszönöm szépen.
12: Plum, plum. 452-es.
13: Most én vagyok? Elnézést.
12: Ön a 452-es?
13: Nem, én a 451-es vagyok, és még nem hívtak.
12: De én most a 452-est hívtam. Szíveskedjék helyet foglalni és várni.
13: Na de a 451-es előbb van, mint a 452-es.
12: Erika? A 451-es előbb van, mint a 451-es. Hogyha egymás előtt vannak, akkor is hívhatom őt. Jó, mindegy. Akkor tessék, miben segíthetek?
13: Már mondtam, a reál hozamomat szeretném felvenni.
12: Ki vitte a postát?
13: De mondom, nem voltam otthon.
12: Akkor sajnos nem tudok segíteni.
13: Na, de ezért húzatta a sorszámot.
12: Ja, igen. De ez rossz sorszám, mert én a hitelügyintézésekkel foglalkozom, meg a vállalkozói szerződésekkel. Átirányítom, mindjárt hívják, jó? Addig tessék helyet foglalni. Plum, plum. Plum, plum. Önnézést! Anna, a kártyás gépnél mit kell megnyomni, hogy kijöjjön a három cseresznye? Spinkódot üssek be, és akkor kiadja a jackpotot. Gyerekek, gyertek, Louis Vuitton, jaj, de táskás a szemete! Zsivenzsi, ne izéljél, mert letépem a arcodat. Gyertek, megyünk a masinériához játszani, no. Plum, plum.
6: Tessék mondani, jó helyen járok?
12: Igen, tessék helyet foglalni.
6: Köszönöm szépen. Na most hoztam a leletet, amit a doktor úr kért.
12: Elnézést, ez egy bank.
6: Ja? És a doktor úr bent van?
12: Erika?
13: Bocsánat, azt tetszett mondani, hogy átirányítanak, de még nem hívott senki.
12: Tessék, leülni fogják hívni a számot.
13: De már órák óta várok.
12: Milyen ügyben?
13: A reálhozamomat szeretném fölvenni.
12: Erika? Az úr a reálhozamát szeretném fölvenni. Postát külön, nem lehetne? Jó? Jó, egy személyt, egy lakcímkártyát, egy pillanat, a lakcímkártya is kell? Igen? Egy lakcímkártyát és egy bankkártyát szeretnék kérni.
13: Na végre, tessék!
12: Ez lakossági, nekem vállalkozói kell.
13: Nincs vállalkozói kártyám, közalkalmazott vagyok.
12: Erika? Az úrnak csak közalkalmazott kártyám.
13: Jó, tudja mit? Átmegyek az Erikához, jó? Kezicsókolom, ide adják végre a reálhozamomat?
7: Tették tortámot húzni.
13: Nem húzok, elég volt, reggel 9 óta itt vagyok.
7: Uram, ne velem vezekedjen, és kérem, fogja vissza magát. Kérek egy személyt és egy bankkártyát. Köszönöm, egy pillanat, nem most teszem.
14: Jaj, már nem áll, franc, ezt a hülye gépe. Olyan, megint le vagyok. Tomi, gyere, légy szíves. Most mit nyomjak, hogy visszajöjjük? Jó, megnyomzom, aha.
6: Igen. Bocsánatot kérek. Ide kell gyűnni a vérképre?
14: Nem, ez egy bank, úgy döntöttem ott.
6: És a vizeletvizsgálathoz mit kell megnyomni?
14: Folyószámla menü. Attila, te se tudsz segíteni, lefagyott ez a hülye gép.
13: Húzzak egy újabb sorszámot?
14: Kérem, ne gúnyolodjon, jó? Na, megvan, azt mondja, Aradi Tibor reálhozam. Igen,
7: elnézést! Az a köcsöggép nem adja ki a jackpotot.
14: Mindjárt segítek, jó?
13: Elnézést, de hát én itt várok.
14: Nem, a hölgy előbb volt itt.
15: Így van, én előbb itt voltam. Wolfgang, Amadeus, Mozart, gyertek!
14: Köszönöm, megvan a reál, hogy a uram 73.000 forint.
13: Na, az is valami, az nagyon jó.
14: Ez egy bruttó összeg, ebből jön le a banki ügyintézés, a készpénzfelvételi díj, a pénzforgalmi díj, a kezelési költség, a kamatadó, a nettó reál, hogy a már 500 forint.
15: A bácsi most tudja meg, hogy a reálhozom a 500 forint.
16: Mennyi?
15: Na, bármikor bejöhet.
11: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
0: Beköszöntött október csütörtök van, Horgoson áramszünetre kell készülni. Magyar Kanizsán már az októberi programokra hangolódnak, este Szerbia labdarúgó válogatottjára vár komoly feladat. Ez itt a Pandoradar, ami igazán számít. Horgos áramszünet lesz ma, karbantartási munkálatok miatt délelőtt 12:30 és délután 13:30 között szünetel az áramszolgáltatás a Popov utca páros oldalán. Magyar Kanizsán indul az októberi programszezon, a hónap során ismét kulturális, közösségi és családi rendezvények sora várja az érdeklődőket. Az első meghirdetett programok már holnap, október 2-án elkezdődnek. Az autósoknak továbbra is érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról és a határátkelők forgalmáról. Az Automotor Szövetség online felületén az útállapot mellett a rendőrségi kamerák és a radarok helye is ellenőrizhetők. Igazi őszi ajándékot kapunk az időjárástól, Szerbia nagy részén napos és meleg idő várható, délután 23-26 fokkal, a reggel viszont már csípős, helyenként mindössze 2 fok körüli értékeket mérhetnek. Ma este sport, Németország-Szerbia, a szerb labdarúgó válogatott Münchenben lép pályára Németország ellen a Nemzetek Ligájában. A találkozó este 20 óra 45 perckor kezdődik az Allianz Arénában. És holnapi programtipp, Bácskos útfalván pénteken délután 5 órakor kezdődik a 16. őszi népzenei találkozó. Magyar Kanizsán szintén holnaptól indulnak az októberre meghirdetett rendezvények. A nap jó híre, október első napja napsütéssel és kellemes őszi meleggel érkezik. Használjuk ki, egy séta, egy kávé a szabadban, és már is szebben indul a hónap. Miért szomorú a falevél októberben? Mert mindenki azt mondja neki: hull a munka. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít. Szép csütörtököt és vidám októberkezdést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandorádió hullámhosszán.

0: Honda Rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
2: Jöjjenek a divatpercek, ma pedig egy olyan ruhadarabot veszünk elő, amely néhány éven még sokak szekrényének mélyén pihent, most viszont újra ott van szinte mindenhol.
3: És ez nem más, mint a bűszárú nadrág.
2: És elegáns szövetnadrág, farmer, hosszú bokáig érő magas derekú, rengeteg változata van, de jön a nagy kérdés, kinek áll jó.
3: Én pedig rögtön hozzá is teszem a másikat, igaz az, hogy csak magas, vékony nők viselhetik?
2: Egyáltalán nem, ez az egyik leggyakoribb tévhit, a bűszárú nadrág alacsonyabb termeten is nagyon csinos lehet, csak az arányokra kell figyelni. Ha valaki alacsonyabb, általában előnyösebb lehet a magasabb derekú fazon, mert optikailag hosszabbnak mutatja a lábat.
3: És gondolom, itt a nadrág hossza sem mindegy.
2: Nagyon nem, ha hosszú fazont választunk, szép lehet, akkor majdnem a cipőig ér, de ne legyen annyira hosszú, hogy már söpörjük fele az utcát.
3: Bár akkor legalább két dolgot intézünk egyszerre, divatozunk és takarítunk.
2: Panda takarító kollekció 2026 ősz, viszont egy másik trükk és alacsonyabb termetnél egy rövidebb bokát megmutató bőszárú fazon is működhet, sok múlik azon, milyen cipővel és felsővel párosítjuk.
3: De mi a helyzet a kerekdedebb alakkal? Sokan pont azért kerülik a bőnadrágot, mert attól tartanak, hogy még szélesebbnek mutatja őket.
2: Pedig nem feltétlenül egy szépen eső, nem túl merev anyagú, magasabb derekú nadrág. Nagyon szép, hosszú vonalat adhat, arra viszont érdemes figyelni, hogyha a nadrág már önmagában nagyon bő, ne rejtsük el teljesen a derekat, és így hatalmas felső alatt.
3: Vagyis bő alul, egy kicsit rendezettebb pedig felül.
2: Ez egy nagyon egyszerű, használható szabály, egy testhez közel álló felső, egy betűrt ing, vagy akár csak elől lazán betűrt pulóver is megmutatja a derékvonalat, és ettől az egész összeállításnak lesz formája.
3: És akinek szélesebb a csípője?
2: Nála kifejezetten szép lehet egy olyan fazon, amely a csípőnél simán követi a testet, majd lefelé lágyan bővül. Érdemes felpróbálni a nagyon vastag merev, vagy a csípőnél erősen ráncolt darabokat is, mert ezek plusz térfogatot adhatnak éppen azon a részen.
3: Mi van azzal, akinek kevésbé hangsúlyos a dereka?
2: Ott sokat segíthet egy jól elhelyezett derékrész, vagy egy rövidebb felső, vagyis egy kis optikai játék, és már is mások az arányok.
3: És a cipő? Na, ez érdekel engemet is, hogy magas sarkú kötelező?
2: Nem, elegánsabb hatáshoz gyönyörű lehet egy kis sarokkal, de sportcipővel vagy lapos cipővel is működhet. A titok megint az arány, ha például ugyanabba vagy hasonló színtartományba kerül a nadrág és a cipő, azzal vizuálisan kevésbé törjük meg a lábvonalát.
3: És most jöjjön az a rész, hogy kinek nem áll jól.
2: Én inkább azt mondanám, nincs olyan testalkat, amelyre automatikusan rá kellene mondani, hogy ön ezt nem viselheti. Van viszont olyan bőnadrág, amely nem előnyös az adott alakon.
3: Ez nagy különbség.
2: Nagyon nagy. Ha valaki felvesz egy bőnadrágot és úgy érzi, hogy teljesen eltűnik benne, nem biztos, hogy a bőszárú nadrágokkal van baj. Lehet, hogy csak túl alacsony a dereka, rossz helyen kezd bővülni, túl merev az anyaga, vagy nem megfelelő a hossza. Próbáljuk fel egy másik szabást.
3: Tehát ne a testünket hibáztassuk azért, mert egy nadrág nem passzol.
2: Pontosan, a ruhának kell működnie rajtunk, nem nekünk kell megváltoznunk egy ruhadarab kedvéért, és még valami, ha felveszünk egy nadrágot, belenézünk a tükörbe, kihúzzuk magunkat, és azt érezzük, na ebben jól nézek ki.
3: Akkor Andrea szerint...
2: Akkor ne kezdjünk el 5 percen keresztül keresni, hogy miért nem áll jól.
3: Ez legyen a mai Panda divatszabály.
2: Így van, a bőszárú nadrágtól tehát nem kell félni. Magasabb, alacsonyabb karcsóba egy kerekdedebb alkattal is megtalálhatjuk azt a szabást, amelyben jól érezzük magunkat, mert a legjobb nadrág nem az, amelyikről a divat oldal azt mondja, hogy kötelező,
3: hanem amelyikben úgy indulunk el otthonról, hogy ma bizony rendben vagyok.
2: Ez volt a Divatpercek, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
1: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: És most pedig következnek a biztosítási percek, melynek támogatója a DDOR biztosító. És amikor elkezdünk azon gondolkozni, hogy megtörténik a baj, ott már késő, de nézzük meg, hogy milyen biztosításaink vannak.
5: A mai témánk pedig szinte minden dolgozó embert érinthet a munkahelyi biztosítás. Andrea, ha valaki minden reggel bemegy dolgozni, vajon tudja, hogy milyen biztosítás vonatkozik rá?
4: Szerintem nagyon sokan nem, pedig érdemes rákérdezni a munkáltatónál, hogy milyen biztosítási védelem van érvényben, és pontosan milyen esetekre terjed ki a munkahelyi baleset, ugyanis nem feltétlenül valami látványos nagy szerencsétlenséget jelent.
5: Elég lehet egy rossz lépés a lépcsőn.
4: Egy elcsúszás vagy vágás, egy gép vagy szerszám használata közben bekövetkező sérülés, a munkakörtől függően természetesen egészen más kockázatokkal találkozik egy irodai dolgozó, egy szakács, egy építőmunkás, vagy például egy mezőgazdaságban dolgozó ember.
5: De ha történik valami, akkor automatikusan jár biztosítási kifizetés?
4: Nem feltétlenül. Ez nagyon fontos, mindig az adott biztosítási szerződés feltételei határozzák meg, hogy milyen eseményekre, milyen összegben és milyen feltételekkel nyújt fedezetet, ezért nem érdemes abból kiindulni, hogy a kollégámnak fizettek, tehát nekem is biztos fognak.
5: Tegyük fel, hogy mégis megtörténik egy munkahelyi baleset. Mi legyen az első?
4: Természetesen először az egészségünk, ha szükséges, orvosi ellátást kell kérni. Emellett fontos, hogy az eseményt haladéktalanul jelezzük a munkáltatónak, és a szükséges dokumentációt is elkészüljön. A biztosítási igény rendezéséhez szükség lehet például a baleset körülményeinek dokumentálására és az orvosi iratokra.
5: Vagyis itt sem jó módszer az, hogy majd 2 hét múlva foglalkozom vele?
4: Egyáltalán nem. A bejelentési határidőket és a szükséges iratokat az adott biztosítás feltételei szerint kell követni, és van még valami, amit sokszor összekeverünk, a munkáltató által kötött biztosítás és az állami társadalombiztosításból, illetve munkajogi szabályokból eredő jogosultságok nem feltétlenül ugyanazt jelentik. Egy biztosítási szerződés további pénzügyi védelmet nyújthat, de mindig meg kell nézni konkrétan, mit tartalmaz.
5: Akkor van egy egyszerű házi feladatunk a hallgatóinknak.
4: Bizony, nem kell hozzá dolgozatot írni, csak kérdezzék meg a munkahelyükön, milyen

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

Sasa. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre. Ausztotherm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37. Telefon 814-954.
3: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsonyabb hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Leginkább a gyermekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. Az oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-2027-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvezőbb áron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanekkor jelentősen drágult, mintegy 114.000 dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest. A szénnel fűtőknek 81 és 102.000 dinár közötti kiadása kell számolniuk. A hőtárolós villanykályha használata mintegy 103.000 dinárba kerülhet, ha azt kizárólag az olcsóbb éjszakai árammal töltik fel. A legdrágább a villamos energia közvetlen felhasználása fűtőtestekkel vagy elektromos kazánnal. Ebben az esetben egy átlagos háztartás fűtési költsége egyetlen szezon alatt meghaladhatja a 250.000 dinárt. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken egyebek mellett károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetükben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik. A mai napon változatlanul mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék sehol sem várható. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon a változóan és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A reggeli hőmérséklet 10, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban mérsékelt erejű délkeleti szél fúj, estére beborul az égbolt, a tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 138, Zentánál 211 cm magas. Továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében elsősorban fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-55-7575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
3: Es wurde reklam.

Beköszöntött október csütörtök van, Horgoson áramszünetre kell készülni. Magyar Kanizsán már az októberi programokra hangolódnak, este Szerbia labdarúgó válogatottjára vár komoly feladat. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Horgos áramszünet lesz ma, karbantartási munkálatok miatt délelőtt 11:30 és délután 13:30 között szünetel az áramszolgáltatás a Popov utca páros oldalán. Magyar Kanizsán indul az októberi programszezon, a hónap során ismét kulturális, közösségi és családi rendezvények sora várja az érdeklődőket. Az első meghirdetett programok már holnap, október 2-án elkezdődnek. Az autósoknak továbbra is érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról és a határátkelők forgalmáról. Az Automotor Szövetség online felületén az útállapot mellett a rendőrségi kamerák és a radarok helye is ellenőrizhetők. Igazi őszi ajándékot kapunk az időjárástól, Szerbia nagy részén napos és meleg idő várható, délután 23-26 fokkal, a reggel viszont már csípős, helyenként mindössze 2 fok körüli értékeket mérhetnek. Ma este sport, Németország-Szerbia, a szerb labdarúgó válogatott Münchenben lép pályára Németország ellen a Nemzetek Ligájában. A találkozó este 20 óra 45 perckor kezdődik az Allianz Arénában. És holnapi programtipp, Bácskos útfalván pénteken délután 5 órakor kezdődik a 16. őszi népzenei találkozó. Magyar Kanizsán szintén holnaptól indulnak az októberre meghirdetett rendezvények. A nap jó híre, október első napja napsütéssel és kellemes őszi meleggel érkezik. Használjuk ki, egy séta, egy kávé a szabadban, és már is szebben indul a hónap. Miért szomorú a falevél októberben? Mert mindenki azt mondja neki: hull a munka. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép csütörtököt és vidám októberkezdést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandarádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsonyabb hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Leginkább a gyermekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. Az oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-2027-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvezőbb áron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanekkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest. A szénnel fűtőknek 81 és 102 ezer dinár közötti kiadással kell számolniuk. A hőtárolós villanykályha használata mintegy 103 ezer dinárba kerülhet, ha azt kizárólag az olcsóbb éjszakai árammal töltik fel. A legdrágább a villamos energia közvetlen felhasználása fűtőtestekkel vagy elektromos kazánnal. Ebben az esetben egy átlagos háztartás fűtési költsége egyetlen szezon alatt meghaladhatja a 250 ezer dinárt. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken egyebek mellett károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetükben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik. A mai napon változatlanul mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék sehol sem várható. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon a változóan és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A reggeli hőmérséklet 10, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban mérsékelt erejű délkeleti szél fúj, estére beborul az égbolt, a tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 211 cm magas. Továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében elsősorban fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Sassi. Con Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Pondo Radio.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estacable.tv.

Ha októberben egyetlen apró dolgon változtathatna a saját életében, mi lenne az? Nézzük, milyen apró változásokkal indítanák hallgatóink az októbert. Judit a következő üzenetet küldte nekünk. Korábban feküdnék le minden este, azt mondom, csak még ezt megnézem, aztán éjfél van. Márk a következő üzenetet küldte, kevesebbet nyomkodnám a telefonomat, főleg akkor, amikor a családom mellettem ül. Enzsébettől is kaptunk választ, minden nap sétálnék legalább fél órát, nem nagy fogadalom, csak végre rendszeresen. Zsolt is jött nekünk, megtanulnék néha nemet mondani, túl sok mindenre mondok igen, aztán magamra nem marad idő. Egy hallgatónk Oromról a következő üzenetet küldte. Reggelente nem a hírekkel kezdeném a napot, hanem egy kávéval és 5 perc csenddel. Kati is írt nekünk, többször felhívnám anyukámat, mindig azt hisszük, ráérünk, pedig egy telefon tényleg csak pár perc. Apró változások, mégis mennyi minden lehet bennük, talán októberben nem kell fenekestül felforgatni az életünket, elég lehet egyetlen kis dolgot másképp csinálni. Maradjanak velünk továbbra is!

pričaju ljudi, starili su skupa, sad je bija srce,

0: Όλος κάνω.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotel Sirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a reklám.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

Bordeaux, an Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Beköszöntött október, csütörtök van, Horgoson áramszünetre kell készülni. Magyar Kanizsán már az októberi programokra hangolódnak, este Szerbia labdarúgó válogatottjára vár komoly feladat. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Horgos, áramszünet lesz ma, karbantartási munkálatok miatt délelőtt 11:30 és délután 13:30 között szünetel az áramszolgáltatás a Popov utca páros oldalán. Magyar Kanizsán indul az októberi programszezon, a hónap során ismét kulturális, közösségi és családi rendezvények sora várja az érdeklődőket. Az első meghirdetett programok már holnap, október 2-án elkezdődnek. Az autósoknak továbbra is érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról és a határátkelők forgalmáról. Az Automotor Szövetség online felületén az útállapot mellett a rendőrségi kamerák és a radarok helye is ellenőrizhetők. Igazi őszi ajándékot kapunk az időjárástól, Szerbia nagy részén napos és meleg idő várható, délután 23-26 fokkal, a reggel viszont már csípős, helyenként mindössze 2 fok körüli értékeket mérhetnek. Ma este sport, Németország-Szerbia, a szerb labdarúgó válogatott Münchenben lép pályára Németország ellen a Nemzetek Ligájában. A találkozó este 20 óra 45 perckor kezdődik az Allianz Arénában. És holnapi programtipp, Bácskos útfalván pénteken délután 5 órakor kezdődik a 16. őszi népzenei találkozó. Magyar Kanizsán szintén holnaptól indulnak az októberre meghirdetett rendezvények. A nap jó híre, október első napja napsütéssel és kellemes őszi meleggel érkezik. Használjuk ki, egy séta, egy kávé a szabadban, és már is szebben indul a hónap. Miért szomorú a falevél októberben? Mert mindenki azt mondja neki: hull a munka. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép csütörtököt és vidám októberkezdést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandarádió hullámhoztán.

kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.

Októberi kínálatunk a zentai Rommel-üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúrfesték 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúrfesték 0,75 liter 587 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsonyabb hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Leginkább a gyermekek és az aktívkorú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. Az oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-2027-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvező áron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanekkor jelentősen drágult, mintegy 114.000 dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest. A szénnel fűtőknek 81 és 102.000 dinár közötti kiadása kell számolniuk. A hőtárolós villanykályha használata mintegy 103.000 dinárba kerülhet, ha azt kizárólag az olcsóbb éjszakai árammal töltik fel. A legdrágább a villamos energia közvetlen felhasználása fűtőtestekkel vagy elektromos kazánnal. Ebben az esetben egy átlagos háztartás fűtési költsége egyetlen szezon alatt meghaladhatja a 250.000 dinárt. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken egyebek mellett károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetükben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltünteti. A mai napon változatlanul mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék sehol sem várható. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon a változóan és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A reggeli hőmérséklet 10, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban mérsékelt erejű délkeleti szél fúj, estére beborul az égbolt, a tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 211 cm magas. Továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében elsősorban fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Ha októberben egyetlen apró dolgon változtathatna a saját életében, mi lenne az? Nézzük, milyen apró változásokkal indítanák hallgatóink az októbert. Judit a következő üzenetet küldte nekünk. Korábban feküdnék le minden este, azt mondom, csak még ezt megnézem, aztán éjfél van. Márk a következő üzenetet küldte, kevesebbet nyomkodnám a telefonomat, főleg akkor, amikor a családom mellettem ül. Enzsébettől is kaptunk választ, minden nap sétálnék legalább fél órát, nem nagy fogadalom, csak végre rendszeresen. Zsolt is jött nekünk, megtanulnék néha nemet mondani, túl sok mindenre mondok igen, aztán magamra nem marad idő. Egy hallgatónk Oromról a következő üzenetet küldte. Reggelente nem a hírekkel kezdeném a napot, hanem egy kávéval és 5 perc csenddel. Kati is írt nekünk, többször felhívnám anyukámat, mindig azt hisszük, ráérünk, pedig egy telefon tényleg csak pár perc. Apró változások, mégis mennyi minden lehet bennük, talán októberben nem kell fenekestül felforgatni az életünket, elég lehet egyetlen kis dolgot másképp csinálni. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm Sirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 4 óra van. Szép délutánt kívánok mindenkinek, Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Október első napján reggel azt kérdeztük önöktől, ha ebben a hónapban egyetlen apró dolgon változtathatnának a saját életükben, mi lenne az? Talán egy kicsivel több pihenés, több séta, kevesebb aggódás, több idő azokkal, akiket szeretünk, vagy végre elkezdeni valamit, amit már hónapok óta halogatunk. A mai gondolatunk is erről szólt, nem kell mindent újra kezdenünk, néha elég, ha egyetlen dolgot egy kicsit másképp csinálunk. A konyhai kalandokban ma bebizonyítottuk, hogy a finom ebédhez vagy vacsorához nem feltétlenül kell órákig a konyhában állni. Paradicsomos, sajtos salátát készítettünk friss bazsalikommal, lilahagymával, pirított magokkal és mézes mustáros öntettel, a panda csavar pedig egy kevés balzsam ecet krém volt a tetején. Egyszerű, színes, gyors, és ami különösen fontos, utána nincs egy fél konyhányi mosogatnivaló, ezt én már önmagában 5 csillagos receptnek nevezem. A zenetörténeti morzsákban ma egy igazi legenda ült képzeletben a zongorához, Preszter Gábor. Omega, Lokomotív GT, színház, musicalek, szólópálya és megszámlálhatatlan dal. A gyöngyhajú lánytól a Neked írom a dalt világán át a padlásig olyan zenei örökségekről beszélünk, amelyben több generáció találhat egy saját emléket. Mert vannak dalok, amelyeket nem egyszerűen meghallgatunk, elég néhány hang, és már is eszünkbe jut egy ember, egy hely, vagy életünk valamelyik régi pillanata. A Szépség és Egészség percekben arra is kerestük a választ, hogyan lehet, hogy már október van, mi pedig még mindig tüsszögünk. Bizony a parlagfű pollenje az időjárási körülményektől függően ősszel is okozhat kellemetlenséget. Ha kintről hazaérünk, érdemes átöltözni magas pollenterhelés idején, figyelni a pollenjelentést, a tartós vagy erős panaszokat pedig nem érdemes egyszerűen elintézni azzal, hogy majd elmúlik. Ha nehéz légzés vagy sípoló légzés jelentkezik, orvosi segítséget kell kérni. A divatpercekben pedig előkerült az egyik nagy kedvenc, a bőszárú nadrág, és megdöntöttünk, egy tévhitetés nem igaz, hogy csak magas és nagyon vékony nők viselhetik. Sokkal fontosabb a megfelelő szabás, a derék magasság, az anyag és a nadrág hossza. A mai panda divatszabály pedig egyszerű, ne a testünket hibáztassuk azért, mert egy nadrág nem passzol, keressük meg azt a nadrágot, amelyik passzol hozzánk. A biztosítási percekben ma a munkahelyi biztosításról beszéltünk. Érdemes tudni, milyen biztosítási védelem vonatkozik ránk a munkahelyünkön, és pontosan milyen esetményekre terjed ki, hiszen ezt mindig az adott szerződés feltételei határozzák meg. És lassan a délutáni magazin végére is értünk. Október első napjára csak egy apró feladatot hagyok önöknek. Ne akarjanak holnaptól mindent megváltoztatni. Válasszanak ki egyetlen apróságot, amitől egy kicsit jobb lehet a nap. És kezdjék el ma. Én Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották a Panda Rádió hullámhosszán, és most még véletlenül se kapcsolják ki a rádiót, mert ha a nap eddig túl komolyan vette saját magát, akkor ideje ezen változtatni. Jön a kabaré, dőljenek hátra, mosolyogjanak velünk, és töltsük együtt vidáman a délutánt. Szép délutánt kívánok mindenkinek!
1: Üdvözlöm, miben segíthetek? Hitelt szeretne felvenni?
2: Nem, a reálhozamomat.
1: Postás kivitte.
2: Igen, de nem voltam otthon.
1: Akkor sajnos nem tudok segíteni.
2: De az önök bankjától kaptam egy levelet, hogyha bejövök, akkor is felvehetem.
1: Egy pillanat. Erika? Az úgy szeretném, hogy reálhozom. Nem lehetne. De tessék húzni egy szorszámot. Oda tetszik menni a géphez, és húz egy szorszámot.
2: És melyik menüben?
1: Erika? menni neked a sötét. Hát én meg tudom. Általános ügyintézés.
2: Köszönöm szépen. Azt mondja.
1: Pitty. Pitty. Pitty.
2: Általános ügyintézése.
1: Pitty.
2: 4-51-es várakozók, száma 3. Na jó, akkor várok.
1: Plum, plum.
3: Tessék mondani! Jó helyen járok?
1: Igen, tessék helyet foglalni.
3: Köszönöm szépen!
1: Plum, plum.
3: 452-es.
2: Most én vagyok? Elnézést!
1: Ön a 452-es?
2: Nem, én a 451-es vagyok, és még nem hívtak.
1: De én most a 452-est hívtam. Szíveskedjék helyet foglalni és várni.
2: Na, de a 451-es előbb van, mint a 452-es.
1: Erika? A 451-es előbb van, mint a 452-es. Hogyha egymás előtt vannak, akkor is hívhatom őt. Jó, mindegy. Akkor tessék, miben segíthetek?
2: Már mondtam, a reál hozamomat szeretném felvenni.
1: Kivitte a postát.
2: De mondom, nem voltam otthon.
1: Akkor sajnos nem tudok segíteni.
2: Na, de ezért húzatta a sorszámot.
1: Ja, igen. De ez rossz sorszám, mert én a hitelügyintézésekkel foglalkozom, meg a vállalkozói szerződésekkel. Átirányítom, mindjárt hívják, jó? Addig tessék helyet foglalni. Plum, plum. Plum, plum. Elnézést! Anna, a kártyás gépnél mit kell megnyomni, hogy kijöjjön a 3 cseresznye? Spinkódot üssek be, és akkor kiadja a jackpotot. Gyerekek, gyertek! Louis Vuitton! Jaj, de táskás a szemetek! Zsivenzsi, ne ízeljél, mert letépem a arcodat. Gyertek, megyünk a masinériához játszani, no. Plum, plum.
3: Tessék mondani, jó helyen járok?
1: Igen, tessék helyet foglalni.
3: Köszönöm szépen. Na most hoztam a leletet, amit a doktor úr kért.
1: Elnézést, ez egy bank.
3: Ja? És a doktor úr bent van?
1: Erika?
2: Bocsánat, azt tetszett mondani, hogy átirányítanak, de még nem hívott senki.
1: Tessék, leülni fogják hívni a számot.
2: De már órák óta várok.
1: Milyen ügyben?
2: A reálhozamomat szeretném fölvenni.
1: Erika? Az úr a reálhozamát szeretném fölvenni. Bocsát, különböző, nem lehetne? Jó? Jó, egy személyt, egy lakcímkártyát, egy pillanat, lakcímkártya is kell? Igen? Egy lakcímkártyát és egy bankkártyát szeretnék kérni.
2: Na végre, tessék.
1: Ez lakossági, nekem vállalkozói kell.
2: Nincs vállalkozói kártyám, közalkalmazott vagyok.
1: Erika? Az úrnak csak közalkalmazotti kártya.
2: Jó, tudja mit? Átmegyek az Erikához, jó? Kezicsókolom, ide adják végre a reálhozamomat?
4: Tették tortámot húzni.
2: Nem húzok. Elég volt. Reggel 9 óta itt vagyok.
1: Uram, ne velem vetekedjen, és kérem, fogja vissza magát. Kérek egy személyt és egy bankkártyát. Köszönöm, egy pillanatra most azt mondja, jaj, már nem már, Franc, ezt a hülye gépe. Olyan megint le vagyok. Tomi, gyere, légy szíves. Most mit nyomjak, hogy visszajöjjük? Jó, megnyomtam, aha.
3: Igen. Bocsánatot kérek. Ide kell gyűnni a vérképre?
1: Nem, ez egy bank, úgy döntöttem ott.
3: És a vizeletvizsgálathoz mit kell megnyomni?
1: Folyószámla menü. Attila, te se tudsz segíteni, lefagyott ez a hülye gép.
2: Húzzak egy újabb sorszámot?
1: Kérem, ne gúnyolodjon, jó? Na, megvan, azt mondja, Aradi Tibor reálhozom. Igen?
4: Elnézést! Az a köcsögép nem adja ki a jackpotot.
1: Mindjárt segítek, jó?
2: Elnézést, de hát én itt várok.
1: Nem, a hölgy előbb volt itt.
4: Így van, én előbb itt voltam. Wolfgang, Amadeus, Mozart, gyertek!
1: Megvan a reálhozam, a uram, 73 ezer forint.
2: Na, az is valami, az nagyon jó.
1: Ez egy bruttó összeg, ebből jön le a banki ügyintézés, a készpénzfelvételi díj, a pénzforgalmi díj, a kezelési költség, a kamatadó, a nettó reálhozam a 500 forint.
4: A bácsi most tudja meg, hogy a reálhozam a 500 forint.
2: Mennyi?
4: Na, bármikor bejöhet.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

Huh?

0: samo za ST Cable korisnike. Do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući, izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsonyabb hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Leginkább a gyermekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. Az oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-2027-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvezőbb áron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanekkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest. A szénnel fűtőknek 81 és 102 ezer dinár közötti kiadással kell számolniuk. A hőtárolós villanykályha használata mintegy 103 ezer dinárba kerülhet, ha azt kizárólag az olcsóbb éjszakai árammal töltik fel. A legdrágább a villamos energia közvetlen felhasználása fűtőtestekkel vagy elektromos kazánnal. Ebben az esetben egy átlagos háztartás fűtési költsége egyetlen szezon alatt meghaladhatja a 250 ezer dinárt. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken egyebek mellett károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetükben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik. A mai napon változatlanul mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék sehol sem várható. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon a változóan és a túlnyomóan felhős időszakok váltják egymást. A reggeli hőmérséklet 10, a legmagasabb nappali pedig 23 Celsius fok körül alakul. A délutáni órákban mérsékelt erejű délkeleti szél fúj, estére beborul az égbolt, a tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 138, Zentánál 211 cm magas. Továbbra sem várható fronthatás, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében elsősorban fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Beköszöntött október, csütörtök van, Horgoson áramszünetre kell készülni. Magyar Kanizsán már az októberi programokra hangolódnak, este Szerbia labdarúgó válogatottjára vár komoly feladat. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Horgos áramszünet lesz ma, karbantartási munkálatok miatt délelőtt 11:30 és délután 13:30 között szünetel az áramszolgáltatás a Popov utca páros oldalán. Magyar Kanizsán indul az októberi programszezon, a hónap során ismét kulturális, közösségi és családi rendezvények sora várja az érdeklődőket. Az első meghirdetett programok már holnap, október 2-án elkezdődnek. Az autósoknak továbbra is érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról és a határátkelők forgalmáról. Az Automotor Szövetség online felületén az útállapot mellett a rendőrségi kamerák és a radarok helye is ellenőrizhetők. Igazi őszi ajándékot kapunk az időjárástól, Szerbia nagy részén napos és meleg idő várható, délután 23-26 fokkal, a reggel viszont már csípős, helyenként mindössze 2 fok körüli értékeket mérhetnek. Ma este sport, Németország-Szerbia, a szerb labdarúgó válogatott Münchenben lép pályára Németország ellen a Nemzetek Ligájában. A találkozó este 20 óra 45 perckor kezdődik az Allianz Arénában. És holnapi programtipp: Bácskos útfalván pénteken délután 5 órakor kezdődik a 16. őszi népzenei találkozó. Magyar Kanizsán szintén holnaptól indulnak az októberre meghirdetett rendezvények. A nap jó híre: október első napja napsütéssel és kellemes őszi meleggel érkezik. Használjuk ki, egy séta, egy kávé a szabadban, és már is szebben indul a hónap. Miért szomorú a falevél októberben? Mert mindenki azt mondja neki: hull a munka. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Szép csütörtököt és vidám októberkezdést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandarádió hullámhosszán.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
0: Ez volt a reklám.
3: Uvijek tako počinje.

Ha októberben egyetlen apró dolgon változtathatna a saját életében, mi lenne az? Nézzük, milyen apró változásokkal indítanák hallgatóink az októbert. Judit a következő üzenetet küldte nekünk. Korábban feküdnék le minden este, azt mondom, csak még ezt megnézem, aztán éjfél van. Márk a következő üzenetet küldte, kevesebbet nyomkodnám a telefonomat, főleg akkor, amikor a családom mellettem ül. Enzsébettől is kaptunk választ, minden nap sétálnék legalább fél órát, nem nagy fogadalom, csak végre rendszeresen. Zsolt is jött nekünk, megtanulnék néha nemet mondani, túl sok mindenre mondok igent, aztán magamra nem marad idő. Egy hallgatónk Oromról a következő üzenetet küldte. Reggelente nem a hírekkel kezdeném a napot, hanem egy kávéval és 5 perc csenddel. Kati is írt nekünk, többször felhívnám anyukámat, mindig azt hisszük, ráérünk, pedig egy telefon tényleg csak pár perc. Apró változások, mégis mennyi minden lehet bennük, talán októberben nem kell fenekestül felforgatni az életünket, elég lehet egyetlen kis dolgot másképp csinálni. Maradjanak velünk továbbra is!

It's like I'm lost.

0: Világ legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Nossa.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: music sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

0: Da radio Kanjiža.
1: Mabel Felteros.

0: más suavecito.
1: A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Podcast. Hon a Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.